0: muntahirize
1: ukanyereke
0: inzira
1: nyamara ukanyereke inzira nyamara.